0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Ma lejár a határidő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Közlekedési baleset történt kedden délután Dunaújvárosban az Aranyvölgyi és a Venyimi út kereszteződésében az áruház közelében. A helyszínen részleges forgalomkorlátozás mellett lehetett közlekedni, a baleset körülményeit vizsgálják. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10.000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben, több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáni Meleg Katalin is. Eredményekről ír a Feol. Harmadik alkalommal is elnyerte az Állatbarát középiskola címet a Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be az elismerésről, kiemelve, hogy az iskola életében kiemelt szerepet kap az állatok szeretete, a felelős állattartása, nevelés és az empátia fejlesztése. Az iskola hangsúlyozta, hogy az elismerés nem csupán egy oklevél, hanem annak megerősítése, hogy továbbra is fontosnak tartják a felelős állattartás népszerűsítését, a gondoskodásra és az együttérzésre nevelést. Újabb sikeres időszakot zárt a Dunaújvárosi Pizza jótékonysági kezdeményezés. A városlakók támogatásának köszönhetően ezúttal rekordösszeg 221.500 forint gyűlt össze a Jószolgálati Otthon közalapítvány számára, amelyet Dunaújváros önkormányzata 250.000 forintra kiegészített. A kezdeményezés folytatódik 2026. július 1-e és december 31-e között a Dunaújváros Pizza árából befolyó támogatás a Jót Szívből Dunaújvárosért csapathoz kerül, amely a városi mentőállomás és a mentőautók felszerelésének fejlesztését szeretné segíteni, írja a dunaújváros.hu. Az önkormányzat megkezdte a következő tanévre szóló iskola kezdési támogatási kérelmek fogadását. A támogatásra a jogosult dunaújvárosi általános és középiskolás diákok pályázhatnak. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján iskolakezdési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot, és nappali rendszerű oktatásban tanul. A támogatás az általános iskola 1-8 év folyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképzőintézmény 9-12. Év folyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok számára igényelhető. Részletek a dunaujváros.hu oldalon. Vasárnap délután a Duna-Baracsi szakaszára vonultak a helyi önkéntes tűzoltók a dunaújvárosi hivatásosokkal közösen. Itt egy holtestet találtak a vízben. Mint a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a FEOL portállal írásban közölte, korábban július 3-án reggel 5 órakor érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint a Dunaújvárosban a Martinovics utcában egy férfi holtestét találták. A haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárás indult a dunaújvárosi rendőrkapitányságon. Történelmi mérkőzést rendeztek Székesfehérváron. A Met Arénában először lépett pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen, ahol a belga nemzeti együttest 85-70-re verte az első csoportkör záró találkozóján. Az Albafehérvárból ott volt Pongó Marcell és Meleg Gergő. A magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére teljesen megtelt a csarnok, és mivel az ellenfél nemzeti együttese már biztosan nem juthatott tovább a kvartettből, így a belgáknak az esélytelenek nyugalma mellett a pokoli hangulattal is meg kellett küzdeniük, írja a FEOL. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400.000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100.000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez innen Fejér vármegyéből is bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejér vármegyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Eurobarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz ulam a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

Best FM a legjobb zenék, ez volt az UMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala. Itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmüller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek, most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncert sorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne, és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. A hazai helyszínek között lesz még Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Beremend. Külföldön, Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában lesz Nemzetközi Cigánydal napja. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták, az utcai forgalmat teljesen leállították. Ismét a hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum. Az egésznapos rendezvényen előadások foglalkoznak egyebek mellett a japán folkról természetfeletti lényeivel, a manga magyarországi kiadásának történetével és a japán baba művészettel. A nyugodtabb kikapcsolódást keresőket zen buddhizmussal, bambuszfuvola bemutatóval és kalligráfiai programokkal várják. A manga napot anime zenei koncert, valamint tradicionális japán dob előadás zárja. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipoggyás szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a Sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket

0: Ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papír alapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg. A Fejér vármegyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben velük ébredhettünk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első Európai Liga selejtezőt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Most a 90-es években repülünk el a White Town-nal, szól a Your Woman, itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma lejár a határidő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Közlekedési baleset történt kedden délután Dunaújvárosban az Aranyvölgyi és a Venyémi út kereszteződésében az áruház közelében. A helyszínen részleges forgalom korlátozás mellett lehetett közlekedni, a baleset körülményeit vizsgálják. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10.000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Eurobarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 9-e van, csütörtök elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Monteverest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Inner Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated szól itt a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a kegyetlen szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van, csütörtök. A névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az Erdélyi Erzsébet táborban. Az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. A 100-tagú cigányzenekar kamara zenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között. Az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a szerenádok éjszakáját. A báli estén, július 25-én lovas hintózást tartanak. Az Anna Grand Hotel előtti téren pedig kivetítőkön lehet követni a báli eseményeket. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipoggyás szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat. Ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű, és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Több mint 50 ingyenesen látogatható programmal, köztük színházi előadásokkal, koncertekkel, családi eseményekkel várja a közönséget július 15-e és 18-a között a 6. Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. A programsorozat célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a minőségi kulturális élményeket, valamint erősítse az anyaországi és a határon túli magyar közösségek közötti kapcsolatokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon. ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszky Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáné Meleg Katalin is. Eredményekről ír a Feol. Közlekedési baleset történt kedden délután Dunaújvárosban az Aranyvölgyi és a Benyimi út kereszteződésében az áruház közelében. A helyszínen részleges forgalomkorlátozás mellett lehetett közlekedni, a baleset körülményeit vizsgálják. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefon szolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejér vármegyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Fábián Juli és Zuhacker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Best Time.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
5: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
2: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma lejár a határidő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáni Meleg Katalin is. Eredményekről ír a FEOL. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a szóló!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák, a munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre. Nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban. Az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. A 100-tagú cigányzenekar Kamara zenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között. Az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg, július 21-én tartják a szerenádok éjszakáját, a báli estén, július 25-én lovas hintózást tartanak, az Anna Grand Hotel előtti téren pedig kivetítőkön lehet követni a báli eseményeket. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipoggyás szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat. Ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű, és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták, az utcai forgalmat teljesen leállították.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáné Meleg Katalin is. Eredményekről ír a Feol. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelősi technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A legjobb zenék Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagyáruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogy áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órában is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me. Na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best Dance.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma lejár a határidő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10.000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKSE versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-t képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics, Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Mexico Latino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit háza tájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyt kell állnia, és az első ellenfél meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20 óra 15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz, majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. A mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On itt a Besten. Yeah.

Best FM a legjobb zenék, Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órában hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Choice-i.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csökkentek a kötelező gépjárműfelelősség biztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Ismét a hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum. Az egész napos rendezvényen előadások foglalkoznak egyebek mellett a japán folkról természetfeletti lényeivel, a manga magyarországi kiadásának történetével és a japán baba művészettel. A nyugodtabb kikapcsolódást keresőket zen buddhizmussal, bambuszfuvola bemutatóval és kalligráfiai programokkal várják. A manga napot anime zenei koncert, valamint tradicionális japán dob előadás zárja. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a Sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat. Ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt tízezreket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanszú tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint, A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának Szociális Osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKSE versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKSE-t képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes Overload-ja is szól. A kezdés pedig segíjéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
0: Best FM.

Talán még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, ha valaki mondta. Szép napot kívánok mindenkinek, július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a top ezé, ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a KLF, most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig jön a mai utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Gwen Stefani lesz például a hangulat felelős, a Turn a Beat Around-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Július 7-től megkezdődtek a város köztéri fasorainak növényvédelmi munkái Dunaújvárosban. A szakemberek a vadgesztenyefákat, a levélaknázó moly és a levélfoltosság ellen permetezik. A platánfák esetében a csipkés poloska, a gnomóniás betegség és az amerikai lepke kabóca elleni védekezésre kerül sor. Emellett a városi fasorokban található egyéb lombos fák levéltetvek elleni növényvédelmi kezelését is elvégzik. Az önkormányzat kiemelte, hogy a munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése, a kártevők és növénybetegségek terjedésének visszaszorítása, valamint a város zöld felületeinek hosszú távú védelme, írja Duna Online. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A DKSE versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKSE-t képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez innen Fejér vármegyéből is bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17, napközben 25 és 31 fok várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
4: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
3: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord, a borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban, ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a szél néhol megélénkül, megerősödik, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz, 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebéd szünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a kéntet hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence Taylor Swift, jön a You Belong With Me.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Louise, ez az R to the A, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy B, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lukréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten. Most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Július 7-től megkezdődtek a város köztéri fasorainak növényvédelmi munkái Dunaújvárosban. A szakemberek a vadgesztenyen fákat, a levélaknázó moly és a levélfoltosság ellen permetezik. A platánfák esetében a csipkés poloska, a gnomóniás betegség és az amerikai lepke kabóca elleni védekezésre kerül sor. Emellett a városi fasorokban található egyéb lombos fák levéltetvek elleni növényvédelmi kezelését is elvégzik. Az önkormányzat kiemelte, hogy a munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése, a kártevők és növénybetegségek terjedésének visszaszorítása, valamint a város zöld felületeinek hosszú távú védelme, írja Duna Online. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10.000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejér vármegyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a Felviben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre, főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a szél néhol megélénkül, megerősödik, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz, 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás üdörtököt kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től. It's

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműbe szállnak, járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után a 134-es kilométernél, már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, mikrofonnál Szél Móni. Július 7-től megkezdődtek a város köztéri fasorainak növényvédelmi munkái Dunaújvárosban. A szakemberek a vadgesztenyefákat, a levélaknázó moly és a levélfoltosság ellen permetezik. A platánfák esetében a csipkés poloska, a gnomóniás betegség és az amerikai lepke kabóc elleni védekezésre kerül sor. Emellett a városi fasorokban található egyéb lombos fák levéltetvek elleni növényvédelmi kezelését is elvégzik. Az önkormányzat kiemelte, hogy a munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése, a kártevők és növénybetegségek terjedésének visszaszorítása, valamint a város zöld felületeinek hosszú távú védelme, írja a Duna Online. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyílt vízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefon szolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejér vármegyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózávarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. 7 előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatyák. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NEBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
6: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
5: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction, megalapozza a délutáni jó hangulatot.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valakit nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es években. Spice Girls, See You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfókkal. Budapesten baleset történt a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani. De a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet. Valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. Yeah, yeah.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület. Legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így kettőig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott pénz is Olá Helénával, és a Szétszeretlek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Július 7-től megkezdődtek a város köztéri fasorainak növényvédelmi munkái Dunaújvárosban. A szakemberek a vadgesztenyen fákat, a levélaknázó moly és a levélfoltosság ellen permetezik. A platánfák esetében a csipkés poloska, a gnomóniás betegség és az amerikai lepkekabóca elleni védekezésre kerül sor. Emellett a városi fasorokban található egyéb lombos fák levéltetvek elleni növényvédelmi kezelését is elvégzik. Az önkormányzat kiemelte, hogy a munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése, a kártevők és növénybetegségek terjedésének visszaszorítása, valamint a város zöld felületeinek hosszú távú védelme, írja Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáni Meleg Katalin is. Eredményekről ír a Feol. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való joguniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult, válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Sixon mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hogy állnak a digitális detoxszal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0-20-55-55-155. Tényleg nagyon kíváncsi lennék erre. És hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tipje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafri Duo indít.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a Compact Disco és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-in. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett zárták a belső és a leállósávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620-55-55-55, én pedig itt várom az üzeneteiket. Ha bárki bármerre jár és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhív. Még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma lejár a határidő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10.000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Árat emel a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg a Fejér vármegyei előfizetők is. A harmadik nagy telefontársaság a Ván szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17, napközben 25 és 31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes délután csütörtökre mindenkinek, dunaújvárosi hallgatók, tudják, ez a 93.1 Best FM, és kőkeményen haladtunk ezen a munkahéten, hihetetlen, hogy már itt járunk. A mikrofon mögött Molek Csongor 3,5 órán keresztül, az óránkat pedig indítja most Justin Timberlake. Meghallgatjuk a Cry Me a River című dalt.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Érezze jól magát mindenki csütörtök délután, itt a Best FM-en is Dunói versi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és már július 9-ét írunk, Lukrécia Vera, Eleonóra, Margit és Félix. Nagyon boldog névnapot a hölgyeknek, uraknak, aki más miatt ünnepel, születésnapja ma van például, Isten éltesse nagyon sokáig. 195 esztendeje megjelent Gróf Széchenyi István világ című műve. És 669 évvel ezelőtt letették a prágai Károly híd alapkövét. A letétel pontos időpontját asztrológusok határozták meg. Híres emberek, akik július 9-én születtek, 134 éve látott napvilágot Siménfalvi Sándor, színész, érdemes művész. 73 éve született Fan Ándor, hajótervező és építő, óceáni vitorlázó, aki egyedül körbevitorlázta a földet. Aki ma ünnepel, dunai városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, Madonna felvételét játszom most a Best FM-en, a sláger címe Vogue.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen, és persze szabályosan, Dunai Városi autósok, nem árt a többiekre is figyelni. Végeznek munkálatokat ezen a héten is a környékünkön, például közmépítési munkálat aktuális még az 52-13-ason, július végéig egyébként, Szabadszellő-Szalkszentmártonnal összekötő úton a 19-es kilométernél. Aztán egy kis ugrás az 51-343-asra, itt a 0-1-es kilométernél hasonló a helyzet, útszűkületre még jó pár héten keresztül számítani kell közműépítési munkálatok miatt. És az Újsolti bekötő úton is ugyanez a helyzet, az 52-124-esen a 0-as kilométernél lassabb a haladás mindkét irányban, még a hónap végéig. Akkor várható majd változás. Jelezhetik, ha lenne egyéb infó, legyen szó akár rendőri aktivitásról, 30-as 74-74-777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Énekel most Christina Aguilera és Lil Kim, meghallgatjuk a Can't Hold Us Down című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy bizony, itt a 93.1 Best FM-en. Üdvözlöm a hallgatókat, Dunai Város és a környék. Együtt töltünk még két órát, ha velünk tartanak. A mikrofon mögött Molek Csongor. És korábbi parti slágereket bármikor szívesen hallgatunk, úgyhogy beindítjuk a következő órát egy ilyen dallal. Tayo Cruz-tól ez a Troublemaker.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütés várható, 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Ismét véradásra hív minket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Több mint 500 művész lép fel a 35. Zempléni Fesztiválon. A jubileumi rendezvény augusztus 14-én Sárospatakon a budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyével kezdődik. A 10 napon áttartó fesztiválon a térség 25 településén, több mint 40 helyszínen, egyebek mellett komoly zenei koncertekkel, jazz, világzenei, népzenei, színházi és irodalmi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal várják az érdeklődőket. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója. A szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. Esztergom kedden 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban. Az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. Több mint 50 ingyenesen látogatható programmal, köztük színházi előadásokkal, koncertekkel, családi eseményekkel várja a közönséget július 15-e és 18-a között a 6. Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. A programsorozat célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a minőségi kulturális élményeket, valamint erősítse az anyaországi és a határon túli magyar közösségek közötti kapcsolatokat. Híreink végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Újabb órát indítunk együtt a Dunai Városi hallgatókkal. Itt a 93.1 Best FM-en. Remélem, jól telt eddig a délután mindenkinek. Pörgetjük még a hangulatot. Főleg a jó zenékkel. A mikrofon mögött Molek Csongor. És hallgatunk egy rövid részletet az óraindító felvételből az előbb. Ez Tayo Cruz-tól a Troublemaker című sláger.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 93.1
0: Best FM.
1: A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Molek Csongor vagyok, szeretettel köszöntöm azon hallgatókat is, Dunaújvárosból és a környékről, akik esetleg most csatlakoztak hozzánk. Fókuszálunk egy picit a holnapi időjárásra, bár kizárólag jó híreim vannak, sok napsütés várható, némi gomoly felhő takarja majd a napot, de nem valószínű komolyabb mennyiségű csapadék, jelentéktelen frissítő zápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat egy-két területen, max erre készülhetünk. És többfelé élénk lehet megint az északnyugati a szél. Reggel olyan 11-17 fokot mérünk majd, a maximum hőmérséklet pedig 25-31 fok körül alakul délután. Jobb a helyzet, kedves pollenallergiás hallgatók, az előző napokhoz képest, a pollen terhelést illetően, mivel már csak a gombák pollen koncentrációja van magas tartományban, a többi növény pollen szintje pedig alacsony. Most ellenzenél nekünk, a Two Times című slágerét nagyon sokan remixelték már az évek évtizedek alatt, most eredetiben hallgatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zene.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a csontok. Kedves dunói városi hallgatók, igen, az Iváncsán zajló munkálatok során értékes temetői leletanyag került a múzeumba, és hát lesz még dolog a szakembereknek, a csontokkal. Butyorka Krisztina restaurátor említett infókat a dunaiváros.com hírportál munkatársainak, ahogy mondta, a beérkező leletek feldolgozása minden esetben több lépésből álló, nagy odafigyelést igénylő folyamat, amelynek célja, hogy a leletek hosszú távon is megőrizhetők és kutathatók legyenek. A szakemberek munkáját nehezíti, hogy a sírokból nagyon kevés szerves anyag, például bőr vagy fa maradt fent, így egyelőre nem lehet pontosan meghatározni a csontok korát. A restaurálás első szakaszában a csontokat nedves kezeléssel tisztítják meg a rájuk rakodott szennyeződésektől, utána hosszadalmas szárítás követi ezt a folyamatot, csak a teljesen kiszáradt leletek kerülhetnek a következő munkafázisba, ahol további vizsgálatok és dokumentálás vár rájuk. Ott vannak a további infók is az említett portálon. Most az All for One felvételét játszom a Best FM-en, ez az I Swear. I swear.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en ezt az infót mindig hozzátesszük minden óra végén, vagy leges legelején, csak hogy tudjuk, hol vagyunk, dunai városi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, segít mindjárt nekünk egy hölgycsapat beindítani az útcsó közös óránkat, mégpedig a Pussycat Dolls és szól a Buttons.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütés várható, 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. A tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint buzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légicsapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Pó Alföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban lesz érezhető. Firenzében már életbe lépett a legmagasabb, vörös kód. A tetőzés vasárnap várható. A 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között. Az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a szerenádok éjszakáját. A báli estén, július 25-én lovas hintózást tartanak. Az Anna Grand Hotel előtti téren pedig kivetítőkön lehet követni a báli eseményeket. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták, az utcai forgalmat teljesen leállították. Híreink végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot, és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mint arról korábban hírtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk remélem a legtöbben itt a 93.1 West FM-en. A mikrofonnál Molek Csongor, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Már csak ezt az órát töltjük együtt, és közlekedési infókra mindenféleképpen fókuszálunk még. Maradjanak velünk, oké? Kezdünk, ahogy ígértem, egy hölgycsapattal. Zenél a Pussycat Dolls, és tőlük szól a Buckles című felvétel.
0: 93.1 West FM.

0: a világ ellen.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en türelmesen vezessenek és óvatosan, mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok. Csomópont építési munka aktuális még az 52-esen, erről tudunk a legtöbben a Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 47-es kilométernél útszűkületre számítani kell, és az 52-313-oson is útszűkület van érvényben közműépítési munkálatok miatt, ez a 0-as kilométert érinti. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó a környékről, vagy a városból. 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Egy ausztrál hölgyének el most nekünk a Besten, nem más, mint Szia, és meghallgatjuk azt a számot, amit elég sokan előadtak különféle tehetségkutató versenyen is. Ez a Chandelier.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kék hírekkel foglalkozunk egy picit, kedves dunaújvárosi hallgatók, mivel a dunaújvárosi járási ügyészség indítványozta minősített lopás vétsége és további bűncselekmények miatt annak a férfinak a letartóztatását, aki 7 dunaújvárosi üzletből tulajdonított el szeszes italt. És fennáll a bűnismétlés veszélye. A nyomozás adatai szerint az eset hátteréről is szót ejtenek, mint kiderül, a férfi életviteléből fakadt.

indoklásaként fontos megállapítás, a férfival szemben a bűnismétlés reális veszélye is fennáll. Ott vannak a részletek a dunaiveres.com hírportálon. Most a Razor Kicks felvétele következik, meghallgatjuk a Down with the Trumpets című dalt. Yes.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Hölgycsapat zenélt már nekünk ebben a felvonásban, de a búcsúdalomat is egy lánycsapatnak köszönhetjük. Mégpedig a Spice Girls-nek meghallgatjuk a Stop című dalt, és szeretném megköszönni a figyelmet mindenkinek. Holnap péntek, dunaújvárosi hallgatók, hihetetlen, találkozunk holnap is természetesen, 3-tól itt vagyok a stúdióban. Remélem velünk tartanak majd. Maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, jó pihenést! You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma lejár a határidő, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni, és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A DKS versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben, több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáni Meleg Katalin is. Eredményekről ír a Feol. Közlekedési baleset történt kedden délután Dunaújvárosban az Aranyvölgyi és a Venyémi út kereszteződésében az áruház közelében. A helyszínen részleges forgalomkorlátozás mellett lehetett közlekedni, a baleset körülményeit vizsgálják. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17, napközben 25 és 31 fok várható.
2: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízható menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár, Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
3: megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
2: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
5: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Július 7-től megkezdődtek a város köztéri fasorainak növényvédelmi munkái Dunaújvárosban. A szakemberek a vadgesztenyefákat, a levélaknázó moly és a levélfoltosság ellen permetezik. A platánfák esetében a csipkés poloska, a gnomóniás betegség és az amerikai lepke kabóc elleni védekezésre kerül sor. Emellett a városi fasorokban található egyéb lombos fák levéltetvek elleni növényvédelmi kezelését is elvégzik. Az önkormányzat kiemelte, hogy a munkálatok célja a közterületi fák egészségi állapotának megőrzése, a kártevők és növénybetegségek terjedésének visszaszorítása, valamint a város zöld felületeinek hosszú távú védelme, írja a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. A dunaújvárosi fiatalok ismét megmutatták magukat. A torna országos bajnokságról számos érmet hoztak haza az ifjúsági sportolók. A klub hivatalos, közösségi oldalán megjelent beszámoló alapján az utolsó hétvégén többen is első helyet szereztek, amelyben a sportoló fiatalok mellett óriási szerepet játszottak a felkészítők, így Varga Gyula, Stermecki Barnabás és Trenkáni Meleg Katalin is. Eredményekről ír a Feol. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők itt Fejérvár megyében is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelősi technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást. Mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáborok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz. Reggel 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
4: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
3: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már többfelé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Kylie Minogue dokumentumfilm megvan-e?
6: Láttad-e már? Nincs meg, Whiteboy, de azért járok ide egyébként be hozzád, hogy mindig hallok valami szépet és jót.
5: Hát most is csak annyit tudsz velem hallani, hogy van egy ilyen, mert még én sem néztem meg, de hogy állítólag nagyon jó, nem megúszós, mindenről beszél, és hát ilyen olyan archív felvételek vannak benne.
6: Ez lett volna a kérdésem, hogy vannak-e benne archív felvételek?
5: Hát a teljes...
6: Tábortűznél Jason Donovannal való andalgás.
5: Igen, éneklik a börtönablakában a gitárra. Igen, és hát szegény megboldogult Michael Hutchins is, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, ugye ő is még benne van. Hát ugye
6: már összeraktam innentől kezdve, ugye?
5: Én nem, jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es években. Szóval azt mondják, egyébként, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
6: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem, White Boy?
5: Legyél kedves.
6: De azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
5: Persze, aztán a jövőre kikérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Ivi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best-en.

0: És hát az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem úgy, mert aztán májusban került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mármint azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottam vele? Nem. Hogyan sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. Ez a terv.
0: Utóbbi napokban, vagy utolsó napokban derült ki, hogy itt azért ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagy ágyukat azért beelszippantott erre.
1: Igen, sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, így a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fitelget ő.
0: Hát azt tudom, hogy
1: ez azért elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez már nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Igen. Ez az nem nagyon jött az össze.
1: A popstárok rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. 60 fölött is.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy
0: pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, vagyis mondjuk csak ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierének az összefoglaló turnét.
1: Én a te szemeddel láttam.
0: Ez a vagy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés, sem.
0: Ez még csak egy esés, azt hiszem, hogy egyébként pont
1: volt. Pont, jó, hát ez belefér.
0: Nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az most megint kellemetlen, szóval, hogy most érzedem, és akkor mi lesz akkor, hogy most nekifut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ezügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki befér a stadionba, ugyebár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen, aztán el is tud menni rá. Nem én szoktam le.

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Törgesd a dátumokat, Timikém miatt még elfelejtjük, mert aztán meg...
2: Ez egy teljesen speciális hét, Sándor.
1: Na, mutasd!
2: De komolyan.
1: Mutasd, mondja.
2: Akár is, de akár, de innen már megyek is a város szívébe, a Borbárba. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni, ugye a csütörtök az nálam nagyon ritka, aztán pénteken egy magárendezvényen leszek, szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges célja egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat, tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban, ami alá...
1: Bocsánat, tólig az mit jelent időben?
2: Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejper Zsolt és a Kül Tomi is, úgyhogy érzed ebből az ívet?
1: Abszolút, hát mindannyiukat csokoltatom így a messzi távolból is.
2: Úgyhogy, és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május 1-i videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
1: Jók a programok, ez igen. A lényeg, a többit hagyjuk.
2: Ennyi.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na,
1: hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen ugye a Borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az EFI helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne, ez már szerintem kiszámíthatatlan. Tehát ott tényleg ilyen másodperc tört részén múlik a dolog, egy-egy villanás, egy-egy hiba is abból történő ellentámadás. Szóval, de ezt gondolom, aki nézi, ezt folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.
1: Na, szóval... tessék, de akkor a szombat. Ott egy jó norvégi Anglia lesz, azért ott nehéz. Vagy Anglia, egyértelműen neked?
2: Nem.
1: Ugye, most már
2: azért... És ráadásul szerintem nagyon hasonlót játszanak, ugyanúgy, ami problematikus volt a spanyol-portugálban is. Hogy annyira hasonló a két csapat szerintem.
1: Hogy nem értek
2: egymással. Azért nagyon hasonló az egész futballjuk, úgyhogy szerintem futballjuk, tessék, megint így mondom. Még legyen miből beleködni, vagy hogy semmi nem kapaszkodtál rá a futballra? Tudod, hogy futball, meg tudod, ez
1: a a szavaidat, jó, nem én csak a hozzáértésedet csodálom.
2: Szóval a spanyolok a kedvenceim, a franciákat tartom a legesélyesebbek továbbra is, és az angolok bármire képesek. És ezt mondtam akkor is, és ezt tartom is.
1: Ez így. Az angolok mondtának, mint te.
2: Igen?
1: Hát ez bármire képes vagy.
2: Azt hittem olyan fehérbőrűek, mint én, tudod, mert nem járnak a napra, hogy megégjenek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet ma jövő csütörtökön is tartsál, ugyanígy 7 és 8 között a napozásban. Jó, várunk ide vissza.
2: Azt hittem, hogy olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod.
1: De ezt már annyiszor megbeszéltük, Imre, most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosságot.
2: Na, hagyjuk ezt, de mi zenéljünk.
1: Na, köszönjük szépen, jövő csütörtök, várunk vissza.
2: Köszönöm, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban. Újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi közletezés elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úr, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 kiaszalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Señorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogyha a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

Jó, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Just a Little More Love-ot is. Ez jön most itt a Best-en.

0: nézó.
1: Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté a Freewell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papír alapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezett módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyülés. Idehaza is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zákintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már többfelé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira a Lokát, Madonna pedig az American Pie hozza majd 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

40 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best End.

Best FM a legjobb zenék. Volt lehetőség pár alkalommal élőben megnézni a Maroon 5-ot ide nyáron Európában. A mai pont az utolsó, most éppen Sevillában lépnek fel. Aztán utána irány Mexikó, Brazília, és október közepétől megint az Egyesült Államokban koncertezik majd a Maroon 5. Jön a She Will Be Loved!

Leszterem a legjobb zenék, jön az Outro Lugar, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely, de a dal eredeti a Stevie Wonder féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag, ami a csillagokat illeti, ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már egy picit több lesz a felhő, cserében melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már

Best FM a legjobb zene, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív azbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb főszerepben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, M-People.
3: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék. Ma este 8-tól lépett életbe az a korlátozás, amely érinti az Olofalme sétányt, a Verona Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kós Károly sétányt. Rendezvény miatt lesznek ezek a korlátozások érvényben egészen 11-én.

és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék, mikor jön már az új album, mikor jön már az új album, mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust, jön a Little L és a Jamiroquai a Best-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-del, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembleyben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknall, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

0: Mr. Lonely. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a négyen együtt biztos, hogy megint meg lesz a 4 millió ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen